0: This I was thinking.
1: Erre gondoltam.
0: While walking on the snow.
1: Amíg a hóban sétáltam.
2: O tom sem rozmýšľal, dok sem šétal po snehu.
0: Uphill.
1: Fel a hegyre.
2: Uzbrdo.
0: And counting. I was something counting, you know. What I was counting, can you tell me what?
1: És valamit számoltam, tudjátok mit?
2: Én ezt sem brojal, môžete mi reči šta?
0: You know what I was counting?
1: Tudjátok mit számoltam?
2: Znáte li šta sem brojal?
0: Tell someone.
1: Mondja meg valaki.
0: Stop. They said stop.
1: Stairs. They said stairs.
0: I was counting the drops of the sweating.
1: Az izzadság cseppjeimet számoltam.
2: Brojal sem kaplice znoja koje su mi padale s čela.
0: That's it. So I was counting the drops of the sweating and thinking of you.
1: Izzadság cseppjeimet számoltam és rátok gondoltam.
2: Tako sam ja brojao kaplice znoja i mislio na vas.
0: That what I am going to say you this time.
1: Hogy mit fogok most mondani?
2: Šta ću vam reći ove večeri?
0: This is one thing.
1: Ez egy dolog.
2: To je jedno.
0: Second, I had a beautiful story.
1: Másodszorban volt egy szép történetem.
2: Druga jedna lepa priča.
0: Afternoon, I was thinking of Guruji.
1: Délután Gurujira gondoltam.
2: Ja, popoldne sem razmišljao o Gurujiju.
0: And I asked him, what should I tell you?
1: És megkérdeztem, mit mondjak nektek.
2: I pitao sam ga, šta da im kažem ove večeri.
0: So Guruji told me,
1: Guruji azt mondta,
0: tell them this story and its meaning.
1: Hogy mondd el ezt a történetet és a jelentését.
2: I Guruji mi je rekao, ispričaj im tú priču i njeno značenje.
0: This story told Guruji in his satsang long ago.
1: Ezt a történetet Guruji egy satsangján nagyon régen mondta.
2: To je jedna priča koju Guruji ispričao na jednom satsangu davno.
0: Before I came to Europe, it means before 1970.
1: Mielőtt Európába jöttem, tehát 70 előtt.
2: Još pre 1970-te.
0: So this story Guruji told in 66.
1: 66-ban mondta ezt a történetet Guruji.
2: Ó, priču je Guruji ispričao 1966.
0: And sometimes master is very hard, you know.
1: S néha a mester nagyon kemény.
2: Učitelj je nekad veoma tvrd.
0: He said in 66, July 3rd, 11 o'clock evening, I told her one story in the satsang. You were there, so you can tell this story.
1: Azt mondta, hogy 66. július 3-án 11 óra, akkor mondtam valamit a satsangon, hogy ezt a történetet mondd el.
2: Guruji mi jednostavno rekao, znaš, 11. jula na večer ispričao sam na satsangu tu priču, setićeš se, ispričaje.
0: And my computer is getting old.
1: És az én kompjúterem öregszik.
2: A moj kompjúter je počeo stariti.
0: That's all. He told me in 66.
1: Azt mondta 66-ban.
0: 3rd of July.
1: Július 3-án.
0: 11 o'clock evening.
1: Este 11-kor.
0: In the satsang in Mumbai.
1: A Mumbai satsangom.
2: On je samo rekao 3. jula 11. uveče satsang u Mumbaiju.
0: And I told my story you can tell today to the Bhaktas.
1: És mondtam egy szép történetet, ezt elmondhatod a Bhaktáknak.
2: I tu priču koju sam ja tada ispričao, ispriča svojim Bhaktama.
0: I'm happy that you don't have so such a master.
1: Örülök, hogy nincs ilyen mesteretek.
2: Ja sam srećan što vi nemate takvog učitelja.
0: So story is about someone who is very jealous.
1: A történet valakiről szól, aki nagyon féltékeny.
2: De priča osobi koja je veoma ljubomorna.
0: Of course, that's not your subject.
1: Persze, ez nem benneteket érint.
2: Ali svakako to nije tema za vas.
0: You are not jealous.
1: Ti nem vagytok féltékeny.
0: So maybe this story has no meaning for you.
1: Lehet, hogy ennek a történetnek nem lesz jelentősége számotokra.
2: I onda je verovatno ova priča za vas je besmislena.
0: And if some of you are jealous,
1: és ha valaki féltékeny közületek,
2: akkor neko među vama ljubomoran,
0: then this story is for you.
1: Akkor neki szól a történet.
2: Onda je ovo priča za vas.
0: But I'm not telling purposely towards someone.
1: De nem szándékosan irányítom valakinek.
2: Ali ovu priču ne pričam namerno za, baš za nekog.
0: This was afternoon about 4:15.
1: Délután 4:15 körül volt.
2: To se dogodilo popodne u 4:15.
0: Having my tea and I looked to the Holy Guruji and I asked him what to do.
1: Teastam és ránéztem Holy Gurudzsira, mit csináljak.
2: Pogledal sam Holy Gurudzsia i pitao ga šta da radim.
0: I thought he will tell me something easy things.
1: Azt gondoltam, valami könnyű dolgot mond.
2: Ja sam očekivao da će mi on dati nešto lako.
0: I didn't think that he will have today examination for me, a test.
1: Nem gondoltam, hogy ma vizsgáztat tesztel.
2: I nisam pomislio da će on danas napraviti taj ispit i test.
0: If I knew this, I would not have asked him.
1: Hogyha tudtam volna, nem kértem volna meg.
2: Da sam znao kako će ispatni, ne bi ga ni pitao.
0: That's it. So always when I ask Guruji,
1: mindig amikor megkérem Gurudzsit,
2: kad god nešto pitam ili molim Gurudzsit,
0: it's like this and this can we do.
1: Az olyan, hogy ez így van, és ezt teheted.
2: To je tako i šta mi možemo učiniti?
0: An answer was.
1: Válasz az volt.
2: Odgovor je bio.
0: You know what to do.
1: Tudod, hogy mit kell tenni.
2: Ti znaš šta treba raditi.
0: So sometimes I was angry.
1: És néha ezért mérges voltam.
2: I ponekad sam stvarno naljutim.
0: But I learned this. I tell you also, you know what to do. That's all.
1: De tanultam tőle, mert én is azt válaszolom nektek, hogy tudod, hogy mit kell tenni.
2: Ali me onda on naučio, pa ja sad vama kažem, vi znate šta treba raditi.
0: And when I said yes, but I want to know your opinion.
1: És amikor azt mondtam, hogy igen, de a te véleményedet szeretném tudni.
2: I kad ga pitam, jeste, ali ja želim da čujem tvoje mišljenje.
0: And one day you will not tell me that you I didn't ask you.
1: És egy nap nem mondasz nekem, hogy nem kérdeztelek.
2: Pa mi jednog dana nećeš moći reći da te nisam pitao.
0: And if something goes wrong, then I will be guilty alone.
1: És hogyha valami rosszul sikerül, akkor én egyedül leszek.

0: svijeta.
1: Ako nešto pođe naopako, sam ću ja biti kriv.
2: Again, you know, Guruji was very relaxed.
0: Guruji megint nagyon nyugodt volt.
1: I Guruji je opet bio veoma opušten.
2: Doing his mala.
0: Mantrazo, malajaval.
1: Ukretao svoju malu.
2: 98% my time with Holy Guruji, whenever I saw him, he was having his mala.
0: Az idő 98%-ában, amikor Guruji-t láttam, a málájával volt.
1: U 98% slučajeva, kada bih video Guruji-a, on je radio sa malom.
2: Name of Mahaprabhuji.
0: Mahaprabhuji nevével.
1: Ponavljao Mahaprabhuji u ime.
2: So you can say that, yes, his consciousness was enlightened consciousness.
0: Igen, az ő tudata egy megvilágosodott tudat volt.
1: I onda možete reći, da, njegova svest je bila prosvetljena.
2: That name of God was with him.
0: Isten neve vele volt.
1: Da je ime Božje bilo s njim.
2: What I said, one without second.
0: Amire azt mondom, hogy egy második nélkül.
1: To ono što kažem, jedan bez drugog.
2: So, when I asked, yes, thank you for your blessing that you said that I know, but still I would like to know what should I do or should we do or not.
0: Igen, és amikor azt mondtam neki, hogy köszönöm, hogy azt mondod, hogy mit csináljak, de ettől függetlenül szeretném tudni, hogy mit csináljunk, vagy mit ne csináljunk.
1: Ja sam mu rekao, no hvala ti na tome što si rekao da ja znam, ali ipak želim da čujem od tebe, da li da to učinim ili ne.
2: Then with very gentle smile.
0: Akkor egy nagyon gyengéd mosolya.
1: Onda je sa veoma nežnim osmehom.
2: Hardly could see that he's really smiling.
0: Alig láthattad, hogy tényleg mosolyog.
1: Teško da opšte možete reći da se nasmešio.
2: All his lips was moving.
0: Csak az ajka mozgott.
1: Samo su se njegove usne micale.
2: Sometimes like that you have some candy in your mouth.
0: Mintha cukorkát szopogatott volna.
1: Kao da imate neki slatkiš u ustima.
2: And Guruji was looking very gently to his mala.
0: Guruji gyengéden májára nézett.
1: Guruji je nežno gledao svoju malu.
2: And he said, I have given you all the duties. Now I am retired. Go and do what you want.
0: Minden kötelességet kiosztottam neked, most megyek, azt csinálom, amit akarok.
1: Rekao, ja sam ti predao sve dužnosti, ja sam se povukao i ti sad radi sve što ti misliš da treba.
2: I am retired, I give you everything.
0: Én nyugdíjba mentem, mindent neked adok.
1: Ja sam u penziji, tebi sam dao sve.
2: So, you see, it's not easy to understand the hint of the master.
0: Nem könnyű megérteni a mester szándékát.
1: Nije lako razumeti ono što, što učitelj želi da ti kaže.
2: Once I said no, but I want to know, please tell me.
0: Egyszer azt mondtam, hogy igen, de szeretném tudni, hogy mondd nekem.
1: Jedno sam mu rekao, ali ja ipak želim da znam i hoću da mi kažeš.
2: I was never like this to him.
0: Soha nem viselkedtem így vele.
1: Nikad nisam bio takav sa njim.
2: If I would say I want to know,
0: hogyha azt mondtam volna, hogy akarom tudni.
1: Da sam mu rekao, ja želim znati.
2: Then it will take hardly 5 seconds till I come out of his room.
0: 5 másodpercbe se tehet volna, hogy kirepüljek a szobájába.
1: Prošlo bi manje od 5 sekundi pre što bi izletao iz njegove sobe.
2: So, to understand master.
0: Tehát a mestert megérteni.
1: Razumeti učitelja.
2: And I must tell you, the love, the understanding, the greatness and a kind of respect which I received from Guruji, I never received anywhere.
0: Azt a szeretetet, azt a megértést és azt a tiszteletet, amit Guruji-tól kaptam, azt soha nem kaptam sehol.
1: A ljubav, razumevanje i poštovanje koje sam primio od Guruji-a nisam primio, nisam dobio nigde.
2: So today again he said, it was a very hard work for me to remember to so many years, 40 years now, can you remember? Imagine nearly 40 years.
0: Ma ismét olyat mondott, ami nehéz feladat volt nekem, mivel 40 évre kellett visszaemlékeznem.
1: I taj zadatak koji mi dao da se setim priče koju ispričao pre 40 godina, nije bio lak.
2: Yes, the story is like this.
0: Ez a történet.
1: I evo priče.
2: That's it, what I wanted to tell you.
0: Ezt akartam mondani nektek.
1: Evo priče koju ću vam reći.
2: I told you.
0: Elmondtam.
1: Eto i rekao sam.
2: Boda. So the story

0: Uvek je želeo da ovaj bude siromašan.
1: He should always come to me to have something.
2: Mindig hozzám jöjjön valamiért.
0: I da mu uvek nešto treba od mene.
1: He should greet me before I greet him.
2: Hogy köszöntsem, mielőtt én köszöntöm.
0: On treba da pozdravi prvi mene, tek onda ja njega.
1: But unfortunately it was not like that.
2: De sajnos nem így volt.
0: Ali nažalost stvari nisu stajale tako.
1: Neighbor was rich.
2: A szomszéd gazdag volt.
0: Szused je bio bogat.
1: Neighbor buy car.
2: Autót vett.
0: Kupio je novi auto.
1: And he had not even a bike.
2: És neki még bicikla se volt.
0: A on sam nije imao ni bicikla.
1: Neighbor bought a beautiful color television.
2: Szomszéd csodálatos színes tévét vett.
0: Szused je kupio divan color televizor.
1: He had not even a small mirror to see the face.
2: Neki még egy tükre se volt, hogy az arcát megnézze.
0: A on sam nije imao čak ni ogledalo.
1: So someone told him.
2: Valaki azt mondta neki.
0: I nekom mu rekao.
1: It's only money.
2: Csak pénz.
0: To je samo novac.
1: That can make you great.
2: Az nagyjá tesz.
0: Koji te može načiniti velikim.
1: Earn the money.
2: Keres pénzt.
1: So now his concentration was how to get money.
2: Ezért arra koncentrált, hogy tudjon pénzt keresni.
0: I tako se on koncentrisao na zaradu novca.
1: So working hard, working hard.
2: Keményen dolgozott.
0: Radio je veoma naporno.
1: But he had an expenditure of $50 per day and earning was only $17 per day.
2: De $50 volt a napi kiadása és 17 a bevétele.
0: On bi zarađivao $17 dnevno, a trošio bi 50.
1: How to become rich?
2: Így hogy legyél gazdag?
0: Kako tako postati bogat?
1: Expenditure is more than the income.
2: A kiadás több, mint a jövedelem.
0: Troškovi su veći od prihoda.
1: So someone like Chidanand suggested him.
2: Egy valaki, mint Chidanand olyasmi, azt javasolta neki.
0: I onda mu neko predložio.
1: How to become rich?
2: Hogy legyen gazdag?
0: Kako se obogatiti?
1: Only God can do it.
2: Csak Isten teheti ezt meg.
0: De to samo Bog može.
1: Only God can make you rich, no one else.
2: Csak Isten tehet gazdaggá, senki más.
0: Samo te Bog može načiniti bogatim.
1: So he went to forest.
2: Ezért elment az erdőbe.
0: I otišao u šumu.
1: And was praying and praying and praying.
2: És egyfajtában imádkozott.
0: I molio se i molio.
1: For what?
2: Miért?
0: Za čega?
1: Money.
2: Pénzért.
0: Za novac.
1: Well, doesn't matter for what you pray. If you are disciplined and really you are praying from the heart, then definitely God will come.
2: Mindegy, hogy miért imádkozol, ha fegyelmezett vagy és szívből jön, akkor Isten mindenképpen eljön.
0: Bez obzira za šta molite, ali ako znate šta hoćete, molite iz srca sa disciplinom, Bog će čuti i doći će.
1: So the voice came.
2: Jött a hang.
0: I začuo se glas.
1: My son, I'm happy with you.
2: Fiam,
1: I bless you.
2: Boldog vagyok veled, megáldalak.
0: Sine, ja te blagoslovim, zadovoljen sam s tobom.
1: What do you wish?
2: Mit kívánsz?
0: Što želiš?
1: He said, well, if you are God, then don't ask me what do I wish. You know what I wish.
2: Ha Isten vagy, akkor ne kérdezd, hogy mit kérek. Tudod, hogy mit kérek.
0: Ako si ti Bog, ti znaš što želim, zašto me pitaš?
1: And that's why many of you I ask, what do you wish? Gurudev, you know what I wish.
2: Ezért van veletek is, hogy amikor megkérdezem, hogy mit kértek, azt mondjátok, Gurudev, tudod, mit kérek.
0: I zato, kad ja mnoga od vas upitam, a šta ti želiš? Vi kažete, Gurudev, ti znaš šta ja želim.
1: So when I ask Guruji, he said, you know what you would do. When I ask you, you said, you know what you will do. My position is very hard.
2: Amikor azt kérdezem Gurucsit, hogy mit csinálják, akkor azt mondja, hogy te tudod. Amikor benneteket kérdezlek, akkor ti is azt mondjátok, ezért a helyzetem nagyon nehéz.
0: Tako ja, kad pitam Gurucsia, šta nam je raditi, on kaže, ti znaš. Kad ja pitam vas, šta radite, a vi kažete, ti znaš. Tako je moja pozicija vrlo teška.
1: So he said, God, give me please something that I become rich.
2: Azt mondta, hogy Isten, kérlek, adj valamit, ami gazdaggá tesz.
0: I onda je rekao, Gospode, podari mi bogatstvo.
1: So God said, okay.
2: Isten azt mondta, rendben.
0: I Bog je rekao, u

0: I give you one conch.
1: Skolyku jednu.
2: Adok neked egy kürtöt.
0: Take it home.
2: Vidd haza.
1: Odnesi je kući.
0: Anything you need.
2: Bármit kérsz.
1: I šta god da zaželiš.
0: You make puja to this conch.
2: Csinálj szerette pujját.
1: Napravi puju za tu školjku.
0: And ask him.
2: És kéred őt.
1: I zamoli.
0: He will give you everything.
2: És mindent megad.
1: I ona će ti dati.
0: Whatever you want.
2: Bármit kérsz.
1: Šta god da poželiš.
0: Dress.
2: Ruhát.
1: Odeću.
0: Shoes.
2: Cipő.
1: Obuću.
0: Shampoo for coloring hair.
2: Hajd be mosó sampont.
1: Sampon da bojiš kosu.
0: Eating.
2: Etet.
1: Hranu.
0: Car.
2: Autot.
1: Kola.
0: Money.
2: Pénzt.
1: Novac.
0: Anything and how much you want.
2: Bármit és annyit, amennyit kérsz.
1: Šta god želiš i koliko želiš.
0: Are you happy?
2: Boldog vagy.
1: Jesi li zadovoljen?
0: Yes, Lord.
2: Igen, Uram.
0: Yes. You want something more?
2: Kérsz még valami mást?
1: Treba li ti šta još?
0: That's all, Lord.
2: Ez minden, Uram.
1: To bi bilo sve, Bože.
0: So God said, now your sadhana is finished.
2: Isten azt mondta, sadhanádnak most vége.
1: Sada je tvoja sadhana okončana.
0: He said, thank you, Lord.
2: Azt mondta, köszönöm, Uram.
1: On je rekao, hvala, Gospode.
0: Now he's thinking.
2: Most gondolkozott.
1: I sad on misli.
0: Immediately I come home and I will make my neighbor as my slave.
2: Azonnal hazamegyek, és a szomszédomat szolgámmá teszem.
1: Prvo što ću uraditi, načinit ću svog suseda mojim slugom.
0: Because he only want to make his neighbors as a slave.
2: Mert csak a szomszédját akarta szolgává tenni.
1: Jer sve što je želeo, to je da pretvori svog suseda u slugu.
0: And he's jealous to the neighbor.
2: És féltékeny volt a szomszédra.
1: Zbog ljubomore.
0: But God knows what his blessing.
2: Isten tudja, mit áld meg.
1: Ali Bog zna kakav je njegov blagoslov.
0: Before dematerializing.
2: Mielőtt dematerializálódott.
1: I preno što se Bog dematerializoval.
0: God said, yes, my son, there is some special quality this conch has.
2: Igen, fiam, de ennek a kürtnek van valami speciális tulajdonsága.
1: Želim da ti kažem da ta školjka ima jednu posebnu osobinu.
0: Yes, my lord.
2: Igen, Uram.
1: Da, Gospode.
0: What is that?
2: Mi az?
1: A šta je to?
0: That is this. If you ask this conch for $1 million.
2: Az, hogyha kérsz tőle $1 million.
1: Ako budeš tražio $1 million od te školjke.
0: He will give you immediately.
2: Azonnal megadja.
1: Da će ti odmah.
0: But at the same time your neighbor will get $2 million.
2: Da ugyanakkor a szomszédod $2 million kap.
1: Ali će istog trena tvoj sused dobiti $2 million.
0: So always he will have double.
2: Ezért mindig a duplán kap.
1: On će sve dobiti duplo.
0: Hari Om, bye bye.
2: Hari Om, viszlát.
0: Now he was so angry.
2: Olyan mérges volt.
1: Ovaj se sad mnogo naljutio.
0: On the God, he was so angry.
2: Istenre volt mérges.
1: Naljutio se na Boga.
0: So many years I was doing tapasya.
2: Annyi ideig gyakoroltam tapasyát.
1: Toliko godina tapasa.
0: All my sadhana.
2: Minden sadhanám.
1: I sva moja sadhana.
0: Went in vain.
2: Minden sadhanám hiába való volt.
1: Sve je bilo uzalud.
0: But I tell you, Lord,
2: de megmondom neked, Uram.
1: Ali ja ti kažem, Gospode.
0: I don't depend on you.
2: Nem függök tőled.
1: Ja ne ovisim o tebi.
0: With my own hands.
2: Saját kezemmel.
1: Svojim vlastitim rukama.
0: I will work and earn the money.
2: Dolgozom és pénzt keresek.
1: Ja ću raditi i zaraditi.
0: But my neighbors, I will push him down.
2: De a szomszédomat lenyomom.
1: Ali ću svog suseda nabiti pod zemlju.
0: And he took this conch.
2: Fogta a kürtöt.
1: I uzeo je školjku.
0: And came home.
2: Hazament.
1: I vratio se kući.
0: And he told his wife everything.
2: Elmondta az egészet a feleségének.
1: I sve je ispričao svojoj ženi.
0: And he said, don't utilize.
2: És azt mondta, hogy ne használd.
1: I rekao je ženi, nemoj slučajno da koristiš školjku.
0: Just throw it under the bed somewhere in the dust.
2: Csak dob be az ágy alá a porba.
1: Baci je u prašinu ispod kreveta.
0: I'm going somewhere to work.
2: Majd elmegyek dolgozni.
1: Ja idem da radim.
0: In other countries.
2: más országba.
1: U neku drugu zemlju.
0: And I will earn lot of money.
2: Sok pénzt keresek.
1: I zaradit ću mnogo novca.
0: So he went away.
2: És így elment.
1: I otišao je.
0: Now, 15 years he didn't come.
2: 15 évig nem jött.
1: 15 godina se nije vraćao.
0: And didn't send money at all.
2: És pénzt nem küldött.
1: Niti je uopće slao novac.
0: He was working, carrying heavy things from one shop to other shop.
2: Dolgozott és nehéz dolgokat cipelt egyik boltból a másikba.
1: Radio je kao nosač koji je prenosio robu od jedne prodavnice do druge.
0: With the hand lorries.
1: Gurao je kolica.
2: Taligával.
0: And sleeping in the street.
2: És az utcán aludt.
1: Spavao je na ulici.
0: Try to save the money.
2: Probaj sporovani.
1: Pokušavajući da uštedi novac.
0: Now at home, the children and wife were hungry.
2: Otthon éheztek a gyerekei és a felesége.
1: Kod kuće su mu deca i supruga bili gladni.
0: Nothing had to eat.
2: Nem volt mit enni.
1: Ništa nije bilo za jesti.
0: So wife told her eldest son, who was about 20 years old.
2: És a felesége azt mondta a legidősebb fiúnak, aki 20 év körül volt.
1: I majka onda rekla najstarijem sinu.
0: The story about the cons.
2: Elmondta a kür történetét.
1: Ispričala priču o školjki.
0: Then he said, mami.
2: És azt mondta.
0: Mother.
2: Édesanyám.
1: On je rekao, majko.
0: We are hungry.
2: Éhesek vagyunk.
1: Mi smo gladni.
0: We are 5 member in our house.
2: Öten vagyunk.
1: Nas je peto. Member.
0: And last 3 days we didn't eat anything.
2: És 3 napja nem ettünk.
1: Je već 3 dana nismo ništa jeli.
0: If this guns gives us the eating,
2: ha ez a kürt enni ad,
1: akkor nem tudás, kolika da nešto za jelo.
0: And neighbor will get double, why not?
2: És a szomszéd kétszer annyit kap, akkor miért ne?
1: I ako pritom szuszéd dobije duplo, zašto da ne?
0: She agreed.
2: És a feleség beleegyezett.
1: I ona se složila.
0: So they found the shank, this guns.
2: Tehát a kürtöt megtalálták.
1: I našli su tu školjku.
0: And cleaned nicely.
2: Szépen megtisztították.
1: Lepo je očistili.
0: And then made puja.
2: Puja gyakorolta.
0: Ghee lamp and agarbatis and prayers.
2: Ghee lampával, agarbatival, imával.
1: Napravili puju, agarbati, molitvu.
0: And said, please supply us ready-made food.
2: És azt kérték, hogy kész étellel lássál bennünket.
1: I zamolili da im bude isporučena već skuhana hrana.
0: Since that time is this ready-made food take away, you know?
2: Azóta vannak ezek a kész ételelvívő helyek.
1: To je bila prva hrana za poneti.
0: So all ready-made drinking and pizza and samosas and halwa and whatever you get, soup and this, everything.
2: Mindenki eszem pizza, samosa, halva, minden.
1: I tako sve što poželite već je bilo spremno.
0: With the plates and spoons and cups and coffee and tea and cakes and everything.
2: Tanjer, kanál, csésze, sütemény, minden.
1: Sve je bilo spremno, i tanjur, i kašika, i viljuška, i kava, i sve.
0: And within no time.
2: Egy pillanat alatt.
1: I u trenu.
0: To their surprise.
2: Meglepetésükre.
1: Na njihovo iznenađenje.
0: There was hot food already on the table.
2: Forró étel az asztalon.
1: Topla hrana je već bila na stolu.
0: Like you take something from out of the oven.
2: Mint ha kivették volna a sütőből.
1: Kao da je tek izvađena iz rerne.
0: And they were hungry 3 days, didn't eat.
2: 3 napja nem ettek, éhesek voltak.
1: Oni 3 dana nisu jeli.
0: The mother and other 4 kids.
2: Az anya és a 4 gyerek.
1: Majka i 4 dece.
0: They were so happy.
2: Olyan boldogok
1: voltak. Su bili presretni.
0: And they thanks to the God.
2: És hálát adtak Istennek.
1: I bili su zahvalni Bogu.
0: And begins to eat.
2: És elkezdtek enni.
1: I počeli jesti.
0: But what happened?
2: De mi történt?
0: In neighbor's house.
2: A szomszédban.
1: Ali šta se dogodilo u susedovoj kući?
0: Came food for 10 people.
2: 10 embere érkezett étel.
1: Pojavila se hrana za 10-oro.
0: Neighbor was sitting with his wife there on the swing.
2: Ült a szomszéd a feleségével a libikóka széken.
1: Szomszéd je sedeo u svojoj kući na ljuljašci sa svojom suprugom.
0: And suddenly there's a hot food lying there.
2: És nézte, hogy ott a hirtelen a meleg étel.
1: Iznad je ugledao sveže kuhanu hranu.
0: And his wife said, what do you see this?
2: És azt kérdezte a felesége, mit nézel?
1: Supruga pitala, šta ja to vidim.
0: He said, do you see what I see?
2: És azt mondja, látod, amit én látok?
1: A on je pitao nju, da li ti vidiš ono što ja vidim?
0: It smells good.
2: Jó illata van.
0: Tastes
1: good. Lepo miriši.
2: Jó, íze.
0: So they also ate.
2: Ők is ettek.
1: I oni su jeli.
0: After eating,
2: miután ettek,
1: nakon jela,
0: the family of the jealousy man,
2: a féltékeny férfi családja,
1: porodicónok ljubavnog
0: they ask for beautiful dresses.
2: Szép ruhát kértek.
1: Oni su molili za lepu odeću.
0: And ready made beautiful dresses for everyone came.
2: És mindenkinek megérkezett a szép ruha.
1: I za svakog od njih pojedinačno stigla je odeća po meri.
0: Packed in suitcases.
2: Böröndökbe csomagolva.
1: Sve već zapakovano u koferima.
0: The suitcases were falling down there.
2: Estek le a böröndök.
1: Sve je stiglo već zapakovano.
0: And in neighbor's house was falling 10 suitcases.
2: És a szomszédban 10 böröndök esetlen.
1: Kod suseda je palo 10 kofer.
0: Neighbors was thinking, my God, there must be some black magic.
2: A szomszéd azt gondolta, valami fekete mágia, ez biztos.
1: I szused je pomislio, Bože, ovo mora biti neka crna magija.
0: They were frightened.
2: Féltek.
1: I preplašili su se.
0: Then, you know, desires have no end.
2: A vágyaknak nincs vége.
1: Vi znate da želje nemaju kraja.
0: And that's why Gandhiji said.
2: Ezért Gandhiji azt mondta.
1: I zato je Gandhiji rekao.
0: There's enough for everyone's needs, but not for the greed.
2: Elég van ahhoz, hogy elégítse mindenki igényét. De nem ahhoz, hogy mindenki kapzsiságát.
1: Ima dovoljno svega za svačije potrebe, ali ne za svačiju pohlepu.
0: Now they want to have beautiful furniture.
2: Most szép bútort kértek.
1: Onda su poželjeli lep namještaj.
0: Beautiful house.
2: Szép házat.
1: Lepu kuću.
0: Car.
2: Autót.
1: Kola.
0: The neighbor got two cars.
2: Szomszédnak két autója
1: lett. Szomszéd dobio dva automobila.
0: Whatever they ask, neighbor got double.
2: Mindenből, amit kértek, a szomszéd duplán kapott.
1: És tagoda su molili, szomszéd bi dobio duplo.
0: And children said, why not?
2: És a gyerekek azt mondták, miért ne?
1: I deca su rekla, zašto
0: da ne? If they are happy, we are also happy.
2: Ha mi boldogok vagyunk, ők is boldogok.
1: Oni su sretni, mi smo sretni.
0: So they are writing a letter to the father.
2: Tehát írtak egy levelet az apának.
1: I napisali su pismo otcu.
0: Dear father.
2: Kedves apa.
1: Dragi oče.
0: Long time we didn't hear from you.
2: Régóta nem hallottunk rólad.
1: Dugo ništa nismo čuli o tebi.
0: We hope you are healthy and well.
2: Reméljük egészséges vagy és jól vagy.
1: Nadamo se si zdravi da si dobro.
0: We are also very happy and healthy.
2: Mi is egészségesek és boldogok vagyunk.
1: Mi smo svi sretni i zdravi.
0: And especially we want to tell you.
2: És különösen azt szeretnénk mondani.
1: I naročito želimo ti reći.
0: That now you don't need to work anymore.
2: Hogy már nem kell többet dolgoznod.
1: Da ti više ne moraš raditi.
0: We have everything and very rich.
2: Mindenünk megvan és nagyon gazdagok vagyunk.
1: Mi smo veoma bogati, imamo sve.
0: By the blessing of the Sankadev, the Kanj.
2: A kürt áldásával, a Sankadev áldásával.
1: A blagoslovom božanstva i školjke.
0: And when he read this letter.
2: És amikor elolvasta ezt a levelet.
1: Kad je on pročitao pismo.
0: Jealous came out.
2: Kijött a féltékenység.
1: Pojavila se ljubomora.
0: He didn't see his son in this letter.
2: Nem a fiát látta a levélben.
1: On nije video svoga sina u tome
0: pismu. Nor his wife or his other children.
2: Nem a feleségét és a többi gyerekét.
1: Niti svoju suprugu i ostalu decu.
0: Nor he see that they are happy.
2: Nem azt, hogy boldogok.
1: Niti je video da su oni sretni.
0: But he saw the neighbor.
2: Hanem a szomszédot.
1: Video je samo suseda.
0: He must be enjoying
2: biztos life. Biztos
1: élvezi. Taj mora da uživa u životu.
0: On behalf of my tapasya.
2: Az én tapasyámon keresztül élvezi az életet.
1: On uživa na račun mog tapasa.
0: And I told to my stupid wife.
2: És megmondtam a hülye feleségemnek.
1: Ja sam rekao na moju
0: kupači. Doesn't matter what happens.
2: Hogy mindegy, hogy mi történik.
1: Da šta god da se dogodi.
0: Don't utilize this kanj.
2: Hogy ne használja a kürtöt.
1: Ne koristi tu školjku.
0: Jealous.
2: Féltékenység.
1: Ljubomora.
0: So he tried to come back to his country.
2: Tehát visszavezetett a saját országába.
1: On se vratio u svoju zemlju.
0: And he couldn't sleep and couldn't eat.
2: És nem tudott enni, aludni.
1: Nije mogao ni jesti, ni spavati.
0: My God, my neighbor will be very happy.
2: Uram, a szomszédom boldog.
1: Moj će sused biti
0: and
1: sretan.
0: When I come, I have to greet him.
2: És hogyha jövök.
0: Say him, hello, sir.
2: Nekem kellett üdvözölnöm, hogy üdvözlöm, uram.
1: I sada kad ga sretnem, ja ga moram pozdraviti, reći zdravo gospodine.
0: But he should know.
2: De tudnia kell.
1: I on treba znati.
0: That I will ruin his life.
2: Hogy tönkre teszem az életét.
1: Da ću ja uništiti njegov život.
0: When he came near the house.
2: Amikor a házhoz ért.
1: kad je prišao kući,

0: Hardly he could recognize that it's his house.
1: Alig tudta felismerni, hogy ez a saját háza.
2: Težko je uopšte mogao prepoznati da to njegova kuća.
0: There was a little hut.
1: Kis kunyhó volt.
2: Ranije tu bila mala koliba.
0: And now it's big villa.
1: És most hatalmas villa.
2: A sad tu stoji velika villa.
0: And he sees the right side.
1: Jobbra néz.
2: Pogledao je na desno.
0: Exactly same model.
1: Ugyanaz a model.
2: Potpuno isti model.
0: But two villas.
1: Then két villa.
2: Ali dva komada, dve vile.
0: His blood was boiling.
1: Forta vere.
2: Krv mu je proključala.
0: The good cells were dying.
1: A jó sejtjei meghaltak.
2: Njegove se dobre ćelije počelo odumirati.
0: And he decided.
1: S eldöntötte.
0: When I will enter my house.
1: Amikor belépek a házamba.
2: I odlučuje kad uđem
0: u kuću. First thing what I will do.
1: Mit fogok tenni?
2: Prvo što će učiniti.
0: Is to beat my wife.
1: Megverem a feleségemet.
2: Da istučem ženu.
0: Give her slaps.
1: Megpofozom.
2: Da išamaram.
0: Stupid one.
1: Hülye feleség.
2: Glupaču.
0: Why she used this?
1: Miért használta?
2: Zašto je koristila školjku?
0: He went in.
1: Bement.
2: Ušao je.
0: Luckily, the boys were standing first.
1: Szerencsére előre a fiúk álltak.
2: Srećom, u prvom redu su stajali momci.
0: He didn't see these boys 15 years.
1: 15 éve nem látta a fiait.
2: On ih nije video 15 godina.
0: There was no photos cameras.
1: Nem volt fényképezőgép.
2: Niki je video njihove.
0: So these boys very strong.
1: Fiúk erősek lettek.
2: I to su već bili snažni momci.
0: And they hugged the father.
1: Átölelték apjukat.
2: I zagrali su oca.
0: And the wife also said hello.
1: És a felesége is köszönt.
2: Aj, žena ga je pozdravila.
0: But he didn't look to her.
1: De nem nézett a felségére.
2: On je nije ni pogledao.
0: He said, you spoiled everything.
1: Te mindent tönkretettél.
0: You ruined my life.
2: Ti si sve uništila.
1: Leromboltad az életemet.
2: Sve si pokvarila, uništila moj život.
0: Where is my guns?
1: Hol a kürtöm?
2: Gde je moja školjka?
0: I said, here it is.
1: Itt van.
2: Ona rekla, evo je.
0: Then he made mantra.
1: Mantra gyakorol.
2: Onda je on tu mantra.
0: Making mantra singing wrong.
1: Rosszul mondta a mantrát.
2: Da je pogrešno pevao mantru.
0: Instead of saying Gurur Brahma, Gurur Vishnu, saying Brahma Arpanam Brahma
2: Vishnu. Pobra koju mantru koju treba da ponavlja?
1: Porditva mantra mantra. Nem jol.
0: And she sang Dev. One of my legs should disappear.
1: Si Shankadev, az egyik lábam tűnjön el.
2: I onda je rekao, Shankadev, neka jedna moja noga otpadne.
0: Can you imagine?
1: El tudjátok képzelni?
2: Možete zamisliti.
0: What happened to the neighbor?
1: Hogy mit történt a szomszéddal?
2: Ta se dogodilo susedu.
0: Both legs disappeared.
1: Mindkét lába eltűnt.
2: Sused izgubio obe noge.
0: One of my arm disappeared.
1: Az egyik karom tűnjön el.
2: On je rekao, neka mi otpadne ruka.
0: His both arm disappeared.
1: Szomszédnak mindkettő eltűnt.
2: A szomszédu su otpale obe ruke.
0: One my eye should disappear.
1: Az egyik szemem tűnjön el.
2: Onda je rekao, neka izgubim jedno oko.
0: Neighbor lost both eyes.
1: A szomszéd elvesztette mindkét szemét.
2: A szomszéd izgubio oba.
0: In this way he destroyed completely the neighbor.
1: Ezen a módon teljesen tönkretette a szomszédot.
2: Tako je puno uništio suseda.
0: And then he said, in front of my house should be very deep water well, 1,000 meters deep.
1: És a házam előtt legyen egy óriási vizes kút, 1,000 méteres.
2: Ispred moje kuće neka bude bunar dubok 1,000 metara.
0: And so in neighbor's door, in front of the door, were 2 wells.
1: És a szomszéd előtt 2 volt, 2 kút.
2: Pa se pred ulaznim vratima suseda pojavila 2 ogromna bunara.
0: He threw this guns into the water well.
1: Beledobta a kürtöt.
2: I onda školjku bacio u taj duboki bunar.
0: And went for begging.
1: És elment koldulni.
2: I otišao u prošnju.
0: Become a beggar.
1: Koldussá vált.
2: Postao prosjak.
0: He destroyed everything.
1: Minden tönkretett.
2: Uništio sve.
0: So this is a jealousy person can cause a troubles to others.
1: Egy féltékeny személy bajt okozhat másoknak.
2: Tako ljubomorna osoba može stvoriti tolike nevolje drugima.
0: And to one.

0: Himself.
1: És önmagának.
2: És sebbi számomé.
0: And so there are still that man is existing in many people.
1: És ez az ember másokban is létezik.
2: Itt egy csak és újak zsívi mnogim ljudima.
0: Bas, that's all.
2: Itt össze.
1: Ez minden.
0: We have to get rid of that person.
1: Ettől a személyiségtől kell megszabadulni.
2: Mi se moramo osloboditi te osobe.
0: Which is existing or living in us without our will, without our wish.
1: Mi bennünk él saját akaratunk, kívánságunk nélkül.
2: Koja mimo naše želje, naše volje živi u nama.
0: And that is jealous.
1: És ez féltékenység.
2: To je ljubomora.
0: And the jealous can do all terrible things.
1: És ez szörnyű dolgokat tud tenni.
2: Ljubomora može učiniti mnogo zla.
0: And if we do this, then we are not a yogi at all.
1: És hogyha így viselkedünk, nem vagyunk egyáltalán jogi.
2: Akkor radimo tako nešto, mi uopšte nismo.
0: How many asanas you will perform is meaningless.
1: Lényegtelen akkor, hogy mennyi asanát gyakorolsz.
2: Jó, de potpuno besmisleno, koliko ćete asana izvesti.
0: How many kriyas you will do, hatha yoga kriyas and raj yoga kriyas, meaningless.
1: Mennyi hatha yoga kriyát vagy egyéb kriyát gyakorolsz, lényegtelen.
2: I potpuno je besmisleno, koliko će hatha yoga kriya biti izvedeno.
0: So just simply be good, that's all.
1: Csak egyszerűen légy jó, ez minden.
2: Zato samo jednostavno budite dobri.
0: Become a yogi, simply be good, that's all.
1: Az, hogy yogi váj, az egyszerűen annyit jelent, hogy légy jó.
2: Budite yogi, samo jednostavno budite dobri.
0: Merciful, kind, helpful.
1: Könyörületteljes, jó, segítőkész.
2: Milostivi, ljubazni, budite od pomoći.
0: Then your spirituality is on the top.
1: Akkor a spiritualitásod a csúcson van.
2: I tada je vaša duhovnost na vrhu.
0: Therefore, yoga in daily life is a system.
1: Ezért a yoga mindennapi életben egy rendszer.
2: Yoga u svakom životu je sistem.
0: It has background.
1: Háttere van.
2: Ima pozadinu,
0: temelje. A solid foundation.
1: Szilárd alapja.
2: Čvrste temelje.
0: And it has a bright future.
1: És világos jövője.
2: Ima svetlu budućnost.
0: And it has the science of body, mind, consciousness and soul.
1: A test, a lélek, a tudat, tudománya.
2: I ona je to znanje, ta nauka o telu, umu, svesti i duši.
0: So inspire your people.
1: Inspirajte az embereidet.
2: Inspirišete svoje vežbače.
0: And help them.
1: És segíts nekik.
2: Pomozite im.
0: To overcome their weaknesses.
1: Hogy túljussanak a nehézségeiken, a gyengeségeiken.
2: Da prevaziđu svoje slabosti.
0: To overcome from this devil which is sitting with us.
1: Hogy kijöjjenek abból az ördögiből, ami bennünk ül.
0: To get rid of the devil.
2: Da se oslobode tog demona koji sedi u nama.
1: Megszabaduljanak az ördögtől.
0: So when you have good thoughts, good feelings and good acting, is God is doing in you. And when you have negative, then devil is with you.
1: Ha jó gondolataid, érzelmeid és cselekedeteid vannak, akkor Isten cselekszik rajtad keresztül. Ha negatív, akkor az ördög.
2: Kada imate dobre i pozitivne misli, reči i dela, onda Bog dela kroz vas. A kada su negativni, onda đavo dela kroz vas.
0: And you know where your soul will go if the devil is there.
1: És tudod, hova megy a lelked, amikor ott a halál.
2: Ako je đavo u vama, znate kuda će vam duša.
0: And where your soul will go if God is there.
1: És hova megy a lelked, amikor ott van az ördög, vagy ott van az Isten?
2: I gde će vam duša, ako je Bog u vama.
0: So without knowing reality, who are we to blame someone?
1: Anélkül, hogy tudnánk, hogy ki vagyunk, kik vagyunk mi, anélkül hibáztatunk valaki mást.
2: I ko smo mi, da bez znanja i razumevanja krivimo nekoga?
0: So there is God.
1: Ott van Isten.
2: Bog postoji.
0: There is salvation.
1: Ott van a megváltás.
2: Postoji spasenje.
0: And there is the bhaktas.
1: És ott vannak a bakták.
2: I postoji bakte.
0: And definitely you will get it if you will follow these instructions.
1: És mindenképpen te is megkapod, ha követed ezeket az utasításokat.
2: I sigurno da ćete vi to dobiti ako budete sledili ovo
0: pustinje. Deepnan Bhagwan
1: ki jai.
0: Dev Purusha Mahadeva
1: ki jai.
0: Madhav Krishna Bhagwan
1: ki jai.

0: went to the wrong side.
1: De rosszul csináljátok.
0: Butter, bread, cheese, milk, butter, bread, cheese, that's all.
1: Kenyér, vaj, sajt, és így csak ezek.
0: You know what is in the bread.
1: Tudod, mi van a kenyérben?
0: If there's a little bakery in village, little bakery, that's good.
1: Hogyha van egy kis pékség a faluban, az jó.
0: But big bakeries which is producing the breads and this, we don't know what kind of oil, spices, salt, or many other animals things are putting in.
1: De a nagy kenyérgyárakban nem tudjuk, mit tesznek bele, miféle olajat, sót, esetleg állati dolgokat.
0: We heard that all the feathers of the flying creatures, their feathers, they are making powder and putting in the bread.
1: Mindenféle madarak tollából csinálnak port, és azt teszik a kenyérbe.
0: And those who want to have brown bread,
1: akik barna kenyeret szeretnének,
0: and that is from the humans and some goats and their hair.
1: És az pedig kecskéknek vagy esetleg embereknek a szőréből van.
0: The hairs are sold in many hotels, also from the barber shop.
1: Még a borbét, az fodrász is eladja a hajat, meg a hotelek.
0: Also at the butcher's house.
1: Meg a mészárosok.
0: And
1: a szőrt.
0: Who clean? Nobody cleans.
1: Senki nem tisztítja meg.
0: Someone have different color and different perfume and like this.
1: Ilyen olyan szín.
0: And different fat.
1: Ilyen olyan zsírok.
0: And someone have disease in the skin, head skin.
1: Bőrbetegség.
0: You don't know.
1: Nem
0: they,
1: tudod.
0: They don't clean.
1: Nem tisztítják meg.
0: Just goes in the machine to make the powder.
1: Bemegy a gépbe, porítják.
0: And it makes goes to the as a brown bread.
1: És abból lesz a barna kenyér.
0: Also from the prisoner's hair.
1: Még a börtönlakók haja, szőre is.
0: This was given in one magazine in Australia.
1: Ez egy ausztrál újságban le volt írva.
0: So I'm speaking according to that magazine.
1: Aszerint mondom.
0: So do it at home.
1: Otthon csináld.
0: So 86% of our practitioners are not perfect healthy because of the nourishment.
1: A gyakorlóink 86%-a nem teljesen egészséges a táplálkozás miatt.
0: Yes, nourishment is there. Food is there, but you don't know how to eat.
1: Ott az étel, de nem tudod, hogy kell enni.
0: And how to cook.
1: Hogy kell főzni.
0: So it is a biggest mistake of the humans that they lost cookings.
1: Ez az emberek legnagyobb hibája, hogy elvesztették a főzést.
0: And from the nature we have so many things, but we forgotten to use this.
1: A természetből sok minden van, de elfelejtettük használni azokat.
0: Example.
1: Például.
0: I'm trying to bring some ancient old trees or bushes, something from there.
1: Például próbálok ősi fákat, bokrokat hozni.
0: Now we came to know yesterday we read about babul.
1: Tegnap hallottunk a babulról.
0: And do you know the Ramdev's toothpaste? Who have the toothpaste of Ramdev? Okay, thank you. So it's about 15%.
1: Körülbelül 15%.
0: Are using

0: the toothpaste of the Ramdev.
1: Aki ilyen fogpasztát használ.
0: I'm not supporting advertising.
1: Nem reklámozni akarom a fogpasztát.
0: Ramdev is very nice person, very nice person.
1: Ő egy nagyon finom ember.
0: And his point is number one, to give health to all humans.
1: Elsősorban azt szeretné, hogy egészségesek legyenek az emberek.
0: And so in his toothpaste,
1: az ő fogpasztájában,
0: there is all this like our babul, for example.
1: Olyanok vannak benne például, mint ez a babul.
0: And on the toothpaste tube, there is also picture of the our babul.
1: És a tubuson is rajta van a képe.
0: But Indians just chopping off these trees and throwing away.
1: Csak kivágják a fákat és kidobják.
0: No one is eating, no one is using.
1: Senki nem eszi meg, senki nem használja.
0: And if you cook, they said, oh, it's the food of the goats and the camels.
1: És ha megfőzik, azt mondják, hogy ez a kecskéknek, meg tevéknek való.
0: Because Indians are now running behind what European thrown away.
1: Mert hogy az indiaiak most azután futnak, amit az európaiak kidobnak.
0: You are sitting now nicely here in the hall on the floor.
1: Itt ültök szépen a padlón.
0: And mostly Indians will choose to some chair.
1: Az indiaiak meg cipővel széken.
0: Because it is a shame to sit on the floor.
1: Mert hogy számukra szégyen a földre ülni.
0: So Indian have lost. They lost.
1: Elvesztek.
0: They lost way of eating, cooking also. Indians also lost. They don't know how to cook.
1: Az indiaiak se tudják már, hogy kell főzni.
0: Thanks to our grandmothers and our mothers, whose age of 40 years, 50 years, they can cook good, very good.
1: A nagyanyák, anyák 40 fölött még tudtak főzni.
0: All these ladies, in very expert they are, Indian ladies.
1: Azok az indiai nők még nagyon szakértők.
0: Very expert in making makeup.
1: Abban, hogy kifessék magukat.
0: I don't know how they have a, I'm always looking to their eyes. When they don't look somewhere, then I look there.
1: Nézem a szemüket, mikor nem néznek oda.
0: How is perfectly color exactly.
1: Milyen jól van színezve.
0: Not one tökéletes. More color and less color, you know.
1: Nem az, hogy az egyik oldalon jobban színes, mint a másikon.
0: So one day I took the black paste from the ash from my chimney.
1: Egyszer egy kis kormot vettem, feketét.
0: And I make also in like this.
1: És megpróbáltam így.
0: And I try like this in my. And half of the ash fell in my eye.
1: A fele belement a szemembe.
0: And when I open close like this, there was the no color.
1: Mikor meg becsuktam, ott nem volt szín.
0: So in one thing I can tell.
1: Egy dolgot elmondhatok.
0: The women are the 150% perfect.
1: A nők 150% tökéletesek.
0: That's okay.
1: Ez így jó.
0: It's not bad.
1: Nem baj.
0: Why not?
1: Miért ne?
0: We everyone want to look good.
1: Mindenki jól akarja csinálni.
0: So, but this is outer things.
1: De ez külsődleges.
0: Our Holy Guruji said, nakhara.
1: Így mondta a Holy Guruji.
0: It is a, nakhara means is not a, this is not a real.
1: Nem valóság.
0: The artificial gold is more shining.
1: A nem valódi arany fényesebb.
0: But that will not shine too long.
1: De nem hosszú ideig fénylik.
0: So second thing is, now you are, we are all, looking into the advertising in televisions and Facebooks and etc.
1: Mi mindannyian nézzük a reklámokat a tévében meg a Facebookon.
0: And where there is advertising,
1: mikor van egy reklám,
0: it is a commercial. And the commercial has not so much quality.
1: Annak nem olyan jó a minősége.
0: Our Swami Phulpuriji.
1: Phulpurijing Swami.
0: This morning had a breakfast with us.
1: Velünk reggelizett
0: ma. And he got again a nice vegetable and chapati.
1: Kapott finom zöldséget, csapatit.
0: And he said, now I have prana in my body again.
1: Azt mondta, megint van prana a testemben.
0: Because what he ate in the aeroplane.
1: Mert amit a repülőn evett.
0: On the way. And butters and breads.
1: Útközben csak kenyeret, vajat.
0: That bread has no pranas. But of course, our Avatarpuri loves that.
1: De persze, a mi Avatarpurink szereti azt.
0: And he will go in the kitchen and tell, don't put this on my table, on my plate, what you give Swamiji.
1: És bemegy a konyhába, és azt mondja, ez az én kenyerem.
0: It's okay. He's a little child.
1: Ő még kisgyerek.
0: He will know after 40-50 years, then he will say, oh God, my junk food made me junk.
1: Azt mondja, majd 45 év múlva megtudja, hogy ó Istenem.
0: And so the children all here in the.
1: Szemét étel, engem szemét étel.
0: So I ask you again.
1: Megint megkérdezem.
0: Please learn cooking.
1: Kérem, tanuljatok meg főzni.
0: Just put in the hot water boiling something and take out and salt and eat. This is not a cooking.
1: Az nem főzés, hogy csak beleszórod a forró vízbe, megsózod és kiveszed.
0: So they all throw away all these bushes in India.
1: Indiában kidobják ezeket a bokrokat.
0: And in many other countries.
1: Más országokban is.
0: And they are putting some other different kind of plants.
1: És mást ültetnek helyébe.
0: So they are not useful at all.
1: Nem tudják.
0: Except they give the little shadow or
1: azok még árnyékot sem adnak többet.
0: Now when we look the research by the Ayurvedas.
1: Mikor kutatjuk az Ayurvédával
0: about this bamboo tree.
1: Ezt a fát.
0: If you go to Mumbai, Calcutta, Delhi.
1: Elmész Mumbaiba, Calcuttába, Delhibe.
0: The young boys.
1: Ott a fiatal fiúk.
0: They want to earn little money.
1: Kis pénzt akarnak keresni.
0: So they cut little branch of this tree.
1: Levágják ennek a fának egy kis.
0: And 15 centimeter long, they make pieces of this.
1: 15 centiméteres darabok vágják az ágakat.
0: And they go from house to house.
1: Házról házra járnak.
0: They call toothbrush.
1: Azt mondják, fogkefe.
0: And people are waiting for that.
1: És várnak rájuk az emberek.
0: And they take this, then stick of the bamboo.
1: Veszik ezt a kis bambusz darabkát.
0: They bite slowly.
1: Lassan rágcsálják.
0: And they brush the tooth.
1: Ezzel tisztítják a fogat.
0: Yes. And they don't have this problem.
1: Nincsenek ilyen gondjaik.
0: Most we can say though European have a good technology, good pest brush, this that, but still European teeth have more problems than the farmers in India or in our other countries or what we call the different countries.
1: Itt Európában jó fogtisztítási technológia van, jó fogkefék, fogkérmek, mégis rosszabbak a fogaitok, mint Indiában meg más országokban a földműveseké.
0: Because they are using natural. And now today, yesterday we looked and we read it about, I thought it only for our cooking.
1: És tegnap olvastunk erről.
0: And then our dear Amrit from Hamburg.
1: Azt gondoltam, hogy csak főzésre jött, de aztán a kedves Amrit Hamburgból.
0: She's a doctor.
1: Ő orvos.
0: And she knows everything about this pharmacy.
1: Minden tud ezekről a gyógyszerekről.
0: And she read how much benefit have for our body. this baboon

0: fruits.
1: Elolvasta, hogy mennyi jó hatása van a testünkre ennek a babulnak.
0: 80% diseases from the women's can be cure through only this babul.
1: A női betegségek 80%-a csak ezzel meggyógyítható.
0: But it's not for 2-3 days, yes?
1: De nem 2-3 nap alatt.
0: You have to continuously drink this water.
1: Folyamatosan inni kell ezt a teát.
0: You take few pieces from this fruits of the babul.
1: Néhány darab babult beleteszel.
0: And boil it little water.
1: Forró vízbe, kicsit forralod.
0: And then you drink the water.
1: És aztán megiszod a teját.
0: Every day.
1: Minden nap.
0: 3 times a day.
1: Háromszor naponta.
0: You can make the water for 1 liter and then keep it in your water bottle.
1: Csinálhatsz egy egész litert és termoszba tarthatod.
0: But not drinking all the times.
1: Nem mindig itt.
0: Make 3 day time. Night going to sleep that time.
1: Ne állandóan itt, például lefekvés előtt.
0: Morning before your coffee, chai, etc. Make 15 minutes differences.
1: Reggel a teja, kávé előtt 15 percet várj.
0: And before your dinner, lunch, half hour before you drink this.
1: Fél órával ebéd, vacsora előtt.
0: It's for men and for women, it's a very, very healthy dish.
1: Nőnek és férfinak is egyaránt nagyon egészséges.
0: So how has she read? And then I asked this morning to our dear Radha.
1: Ahogy Amrit felolvasta, és ahogy ma reggel kérdeztem a kedves Rádát.
0: And her eyeballs went up.
1: És így felnézett.
0: Like this. Why you didn't tell me before?
1: Korábban miért nem mondtad? Ezt mondta.
0: She was mentally thinking. She
1: ezt
0: didn't tell me loudly.
1: Nem mondta.
0: So it means that how good thing it is.
1: Látjátok, milyen jó ez.
0: So this is the same the same cast of these trees is called the here is called what they call akácia.
1: Itt ez az akác fajta. Akácia, akáciának.
0: But it is this akácia is little different.
1: Az egy kicsit különböző.
0: So horse and donkey is different.
1: A ló és a szamár kicsit eltér.
0: It looks like similar.
1: Hasonlónak tűnik.
0: Have 4 legs.
1: 4 lába van mint kettőnek.
0: Everything.
1: Ilyesmi.
0: But it is different.
1: De azért eltér.
0: The German Shepherd is different than what in the Romania running dogs. Free.
1: A németek másképp pásztorkodnak, mint a román szabad állattartás.
0: But the dogs are all very good, very beautiful.
1: És az ottani kutyák nagyon jók.
0: They also need love.
1: Azokat is szeretni kell.
0: But in certain things.
1: De bizonyos dolgokban.
0: The shepherd can do, other cannot do.
1: Egyik meg tudja csinálni, a másik nem.
0: And what the Hungarian shepherd's guard's dog, what it can do, the shepherds cannot do.
1: És amit a magyar pásztor kutya meg tud csinálni, az maga a pásztor sem.
0: So every tree have a different qualities, some different.
1: Minden fának más a minősége.
0: And definitely, 100%.
1: 100% biztos.
0: In European science and everywhere have been tested about every plants and trees and etc. Definitely.
1: Hogy az európai tudomány nem vizsgálta végig az összes növényt.
0: It has a what they call the Latin language.
1: Van a latin nyelv.
0: And India has a Sanskrit language.
1: És Indiában meg a Sanskrit.
0: But kara, that in Sanskrit word there's a kara.
1: Van ez a Sanskrit szó.
0: And kar means all like a horse, donkeys, etc.
1: Ezek olyanok, mint a ló és szamár.
0: 4 legs.
1: 4 lábú.
0: And so, but as I said,
1: ahogy mondottam,
0: there are horses, many, many different different kind of horses.
1: Sokféle fajta ló van.
0: So similarly these trees.
1: Hasonlóan ezek a fák.
0: And where these trees are growing in that circumstances, in that environment.
1: A fák és a környezet, ahol nőnek.
0: That is very important.
1: Az nagyon fontos.
0: In Rajasthan, hardly 5 times or 20 times rain coming.
1: Rajasthanban alig 15-ször esik.
0: In our garden, there is nearly 2 meters deep water.
1: Jadamban 2 méter mélyen van a víz.
0: And soil is about 40 centimeters in Jadon maximum.
1: És maximum 40 centi vastag a talaj.
0: And all everything is dry.
1: És teljesen száraz.
0: But these trees are surviving.
1: De mégis túlélnek ezek a fák.
0: And when very hot, they becomes very green.
1: És mikor nagyon meleg van, akkor zöldelnek.
0: So that is quality of the medicine or effect on our body.
1: És így van orvosi hatása a testünkre.
0: Just sit under this tree for half an hour.
1: Fél órát ülj ez alá a fa alá.
0: You will see how good you feel.
1: És meglátod, milyen jól érzed magad.
0: And there's another tree that's called the imli.
1: Van egy másik fa, így hívják.
0: Lie down in the shadow.
1: Feküdj az árnyékában.
0: For 1 hour. You will get up with the fever.
1: És lázasan kelsz fel.
0: Yes. So effect is there.
1: Van hatás.
0: Therefore.
1: Tehát.
0: Now. It is say we throw the banana and the banana skin we are eating.
1: Eldobjuk a banánt, megesszük a héját.
0: And God said, O human, you are stupid.
1: Isten azt mondja,
0: the best
1: vagy
0: essence
1: ember.
0: Of the banana is I'm eating.
1: Azt mondja a kecske, hogy buta vagy ember, mert én eszem meg a banán legjobb részét.
0: When I come to the garden,
1: mikor Jadamba megyek,
0: I don't go to the kitchen often. In 3 weeks I'm there, maybe 2 or 3 times I'm looking in the kitchen side.
1: Nem megyek gyakran a konyhába, néhány hetente egyszer.
0: And I'm so sad.
1: Annyira elszomorodok.
0: So angry.
1: Annyira mérges vagyok.
0: And because good things they throw it.
1: Mert kidobják a jó dolgokat.
0: And on inside what is they are eating this little.
1: Csak egy keveset esznek meg belőle.
0: But people don't want to eat.
1: De az emberek nem akarják megenni.
0: I was in Salzburg.
1: Voltam Salzburgban.
0: I think 1.5 months ago. Or 2 months ago, already.
1: Másfél-két hónapja.
0: And 1 hour very nice disciple, she's from England.
1: Van ott egy jó tanítvány Angliából.
0: And she and her husband, and they said, we are getting the best of the best corn chapatis made from the wheat.
1: Azt mondják, hogy ott a legjobb búzából készült csapati van.
0: And it is an old wheat, old qualities.
1: Régi minőségű búza.
0: Now they again bring in the Europe back.
1: Megint visszahozzák Európába ezt.
0: And it is so healthy.
1: Olyan egészséges.
0: Expensive.
1: De drága.
0: But they go to particular bakery to get that kind of bread.
1: Egy különleges pékségben kapják ezt a kenyeret.
0: I said, then please you should bring me some seed that I will put in Jadon.
1: Kérlek, hozzatok egy kevés magot, hogy Jadonba elvihessem.
0: So I took 1 kilo.
1: Kaptam 1 kilót.
0: And proudly I brought in Europe the best seeds.
1: És büszkén vittem a legjobb magokat.
0: In Jadon.
1: Jadonba.
0: And Phulpuri said, we have about 5 ton like this.
1: És Phulpurji azt mondta, hogy itt 5 tonna ilyen van.
0: All my problems. But
1: de.
0: The people don't eat that. Az they want to have white meals.
1: Az emberek nem eszik meg, fehér kenyeret akarnak.
0: But the people who are aware about this,
1: De akik tudatában

0: Ban vannak.
1: So called some officers, they know, and they tell me, please Swamiji, 50 kilos or 100 kilos from your protection save for me, I will get this.
0: Akiknek megvan a tudásuk, azok azt mondják, hogy Swamiji, 50-100 kilót adjál nekem ebből.
1: So I say no problem, I will send it you or send your car.
0: Azt mondom, hogy nem probléma, küldök majd.
1: But he said.
0: De azt mondja.
1: If you don't take money, I will not take your wheat seeds.
0: Hogyha.
1: Because I want to just give it free.
0: Hogyha nem kérsz érte pénzt, akkor nem adhatod, mert én
1: ingyen akartam adni. No, this is ashram. That we don't want. So people have the feelings, not that there are not all creatures, you know.
0: Az embereknek megvannak az érzéseik.
1: No, corruption. So there are some for corruption, but
0: nem
1: not
0: korruptak.
1: It is a, let's say, 80% or 75% is the best people.
0: Vannak korrupt emberek, de 80-75% a legjobb ember.
1: 25 may be a corruption.
0: 25% lehet, hogy korrupt.
1: But it's not like that. And in Europe also very good people. There's nothing like that.
0: De Európában is nagyon jó emberek vannak.
1: But we are blind.
0: De vakok vagyunk.
1: We don't know how to eat and what to eat.
0: Nem tudjuk, hogy együnk meg mit együnk.
1: We know how to eat.
0: Tudjuk igenis.
1: And we like to eat. But you don't know how to cook.
0: De szeretünk enni, de nem tudod, hogy kell főzni.
1: Very soon people will catch some animal and they will eat only like that. Even they can't cook the meat.
0: Hamarosan az lesz, hogy az emberek elkapják az élő állatokat és úgy helyben megeszik főzés nélkül.
1: So they will from their goat, they will bite this evening here, husband and wife, and tomorrow from this side.
0: A este harap egy kicsit a kecskéből a férje, aztán reggel a feleség.
1: So please learn cooking, and which kind of spices you should give in.
0: Tanuljátok meg a főzést, milyen fűszereket kell használni.
1: Okay, chili, you don't eat, no problem.
0: Ha nem esztek chilit, az nem baj.
1: But in Europe also a lot of spices they have.
0: Európában is van sokféle fűszer.
1: Very nice.
0: Nagyon jók.
1: And in certain cake and in certain things you know what to put inside.
0: Bizonyos süteményekbe tudjátok, mit kell tenni.
1: In the good cake you cannot put haldi and chili.
0: A jó süteményben nem lehet kurkumát meg chilit tenni.
1: Then it becomes the Indians Google saliva. Anyhow, so please, I'm telling you, learn cooking.
0: Tanuljatok meg főzni.
1: Take vegetable and you should know how to cook the carrot.
0: Tudjátok például, hogy kell megfőzni.
1: And how to cook the pumpkin.
0: A sárgarépát meg a tököt.
1: And how to cook the bengen. The, what you call the eggplants.
0: És a padlizsánt.
1: And you should know how to cook the spinach.
0: Tudjátok, hogy hogyan kell megfőzni a spenótot.
1: And ezt how to kell cook the potatoes.
0: Meg a krumplit, hogy kell megfőzni.
1: So don't compare potatoes cooking techniques and carrots to cooking techniques.
0: Nem ugyanúgy kell megfőzni a burgonyát, mint a sárgarépát.
1: And which spices.
0: És milyen fűszerekkel. So
1: that's why my sorrow is about you, that you lost cooking knowledge.
0: Az én bánatom veletek kapcsolatban, hogy elfelejtettétek a főzés tudományát.
1: Now who would like to cook?
0: Ki szeretne főzni?
1: Learn cooking, hand up.
0: Megtanulni főzni, tegye fel a kezét.
1: Who want to learn, hand up? Don't be afraid.
0: Aki akar
1: if not, then leave
0: főzni,
1: it down.
0: Az tegye fel a kezét, ne féljetek.
1: So it means
0: azt jelenti,
1: those who did not raise hand

0: up,
1: aki nem tette fel a kezét,
0: is feels ashamed.
1: Az szégyenkezik.
0: Yeah, that's it.
1: Ilyesmi.
0: And those who raise the hand up,
1: aki meg fölemelte a kezét,
0: now I know so many cannot cook.
1: Most már tudom, hogy ilyen sokan nem tudnak főzni.
0: That's it.
1: Így van.
0: So we will do the next course.
1: Következő kurzusom.
0: And that is only that who will honestly, seriously will come. You have to bring your gas cooker.
1: Akik eljönnek, vegyék komolyan, hozzák a gázfőzőt.
0: Cooking pots.
1: Edényt.
0: Spoons, knife.
1: Kanalat, kést.
0: The plates, etc.
1: Tányért, mindent.
0: Vegetable and spices we will provide.
1: A zöldséget meg a fűszereket.
0: And we will have one weekend only for cooking.
1: És lesz egy hétvége csak a főzésre.
0: So everybody will be sit in one line.
1: Mindenki egy sorba ül majd.
0: Everybody have about 5 square meters place.
1: Mindenkinek lesz körülbelül 5 négyzetméter helye.
0: And we will have big screen like this.
1: Lesz egy nagy vászon.
0: And
1: vetítő.
0: Someone from India I will bring who can which spices where to put.
1: Valaki Indiából mondja, hogy milyen fűszereket kell beletenni.
0: Yes, really. It's not a joke.
1: Nem vicc.
0: And it will be great, great things.
1: Nagyszerű lesz.
0: You will enjoy eating.
1: Nagyon élvezni fogjátok az étkezést.
0: Of course, when you eat only potatoes and potatoes and you don't eat the spinach, you will say, "This is spinach."
1: Hogyha csak mindig spenótot csinálsz és nincs spenót, akkor azt mondod, ó, spenót.
0: The potato has on itself place, and spinach has on its place.
1: A krumplinak is megvan a maga helye, meg a spenótnak.
0: So look in the your Google.
1: Nézzétek meg a Google-on.
0: What is the good of the potatoes?
1: Hogy mi a jó a krumplinak?
0: Yes, please.
1: Igen.
0: And what is good for in the spinach?
1: És mi a jó a spenótban?
0: What is good in carrot?
1: És mi a jó a répában?
0: And in eggplant.
1: Meg a padlizsánban.
0: And especially the eggplant skin.
1: Különösen a padlizsán héja.
0: You know, there was a long time, and you maybe still now, it was called macrobiotic diet.
1: Volt régebben az úgynevezett makrobiotikus táplálkozás, most is van még.
0: And they had the ash of burned this eggplant.
1: És a használták a padlizsánt.
0: And with that they were brushing their teeth.
1: És azzal tisztították a fogat.
0: And they got rid of this the pyrias of the disease.
1: És megszabadultak így az ínybetegségtől.
0: So everything is there. It was very good.
1: Nagyon jó volt.
0: So there are many ways to cook. Good ways, European way, Indian way, Chinese way, Japanese way, etc.
1: Különféle jó főzési módok vannak, európai, indiai, japán, kínai, stb.
0: America is European.
1: Az Amerika ilyen szempontból Európa.
0: But everything is mixed now.
1: De ott mindent összekevernek.
0: But I can tell the Japanese, Chinese,
1: mondhatom, hogy japán, kínai,
0: Europeans,
1: európai,
0: Middle East and India,
1: Közel-Kelet, India,
0: Africa,
1: és Afrika.
0: And they have very good way how to cook which things good. So please give up the junk food. Don't buy anything. Don't go to eat in the restaurants. Cook at home. You will be very healthy.
1: Ezeknek az országoknak megvannak a módjai, hogy hogy főzzenek, adjátok fel a szemétételt, ne járjatok étterembe, hanem tanuljatok meg főzni, és főzzetek otthon.
0: And give the habit of eating with your child till 5 years, then after they will not eat anything else.
1: Aztán, amit Ha jól megtanul a gyerek enni 5 éves koráig, azokat a szokásokat elsajátítja, akkor más már nem is akar enni.
0: And once when one doesn't eat, they okay.
1: Ha valaki nem eszik egyszer, akkor
0: morning you will eat again the same food. Say no, I don't want this.
1: Azt mondod, nem akarom ezt.
0: Okay, no problem.
1: Nem baj.
0: At lunch time will I'm hungry. I will eat.
1: Akkor ebédkor éhes leszel és megeszed.
0: So, you are gone, more or less, but save your children.
1: De te már elvesztél, de legalább a gyerekeidet ments meg.
0: That they are happy.
1: Hogy ők boldogok legyenek.
0: They will remain healthy.
1: Egészségesek legyenek.
0: I can tell you 1000% from myself.
1: 1000%-ig elmondhatom magammal kapcsolatban.
0: This meat is not healthy.
1: Nem egészséges a hús.
0: And it has also sin.
1: És az bűn.
0: And we are telling that Jesus will take our sin away.
1: És Jézushoz könyörgünk, hogy távolíts el a bűneink.
0: But you know,
1: tudod,
0: how long Jesus will clean our sin?
1: Mennyi idő az, ami kitisztítja a bűneinket, Jézus?
0: Jesus have no so big laundry.
1: Nincsen olyan nagy mosodája, hogy kitisztíthassa.
0: That he cleans our sin.
1: Hogy minden bűnünket kimossa.
0: So I ask you to live healthy, eat healthy, and practice yoga.
1: Azt kérem tőletek, éljetek egészségesen, étkezzetek egészségesen, és gyakoroljátok a jogát.
0: Wish you all the best.
1: Minden jót kívánok.
0: Good journey those who go.
1: Jó utat azoknak, akik távoznak.
0: Take care of your driving.
1: Vigyázzatok a vezetésnél.
0: And once more, learn eating.
1: És még egyszer, tanuljatok meg enni.
0: And cooking.
1: És főzni.
0: And if you can't cook, fasting.
1: És ha nem tudsz főzni, bőjtj.
0: Till I come back.
1: Amíg vissza nem jön, Swamiji.
0: Okay.
1: Rendben?
0: So spices you should read. There are vegetarian books.
1: Olvassatok a fűszerekről, vannak ezek.
0: And they also ask which spices you should add.
1: Milyen fűszert használj?
0: Yes. It's not only the test, but it is for health. They know which is going with which.
1: Nem csak az ízről van szó, hanem az egészségügyi hatásról. Mi mehet mivel együtt?
0: Otherwise, you cook nice spinach.
1: Különben megfőzöd a jó spenótot.
0: And then you put on the slag over.
1: És?
0: Slag on it. Milk slag.
1: Aha, és tejszínt raksz rá.
0: Yeah. Yeah. So on the spinach, you serve the slag.
1: És a spenót tejszínnel.
0: That's it.

0: And the highlight on this was some of your guru brother and sister became sannyasis.
1: A fénypontja az volt, hogy néhány guru testvéretek szanyászi lett.
2: Ali vrhunac je bio to što su neki od vaših braća i sestara postali sannyasi.
0: With this kind of thinking,
1: avval a gondolattal,
2: s tým načinom razmišljanja,
0: to carry on the light of Mahaprabhuji.
1: Tovább hordozzák Mahaprabhuji fényt.
2: Postali su to sa cieľom da šire Mahaprabhujevu svjetlost.
0: I think one needs to be a sannyasi.
1: Én úgy gondolom, hogy az embernek sannyasinak kell lenni.
2: Osoba treba biti sannyasi.
0: Sometimes to carry the light.
1: Egy ponton, hogy hordozza a fényt.
2: Ponekad da širi tu svjetlost.
0: It's a uniform.
1: Ez egy uniform is.
2: To je uniforma.
0: So there were about 8 sannyasis.
1: Hát 8 sannyasi volt beavatva.
2: Inicirano je oko 8 sannyasija.
0: And this 8, they were not easy people.
1: És ez a 8 nem volt könnyű ember.
0: Not easy. Tu. These 8 of them.
2: I nije bilo lako sa tih 8.
0: It was like a tiger.
1: Olyanok, mint a tigrisek.
2: Kao sa tigrom.
0: And to catch one tiger and put same in the case in, you know.
1: És egyenként elfogni ezeket a tigriseket és betenni őket a ketrecbe.
2: Kao da trebali uloviti jednog po jednog tigra, svakog sigurno uhvatiti i spremiti u kavez.
0: It was a long work, hard work.
1: Hosszú, kemény munka volt.
2: Bio to dugotrajan i mukotrpan posao.
0: Can you imagine to close yogis in one?
2: Možeš se zamisliti da jogiša uspijete zatvoriti u jedan?
1: Ja to kevzani jogiš bezarni jedan ketrezbe.
0: His school teacher gave up.
1: Iskolai tanára feladta.
0: University professor gave up.
1: Az egyetemi professzora feladta.
2: Od tog posla su odustali i njegov učitelj u školi i njegovi profesori na fakultetu.
0: His mother gave up.
1: Anja feladta.
2: Njegova majka.
0: His wife gave up.
1: Felesége feladta.
2: Njegova žena.
0: But through the help of Mahaprabhuji, I succeeded.
1: De Mahaprabhuji segítségével én sikerült.
2: S Mahaprabhujiom pomoci ja sam uspio.
0: So you know the yogis.
1: Ismeritek yogis.
2: Yogisa znate.
0: Is one of the very honest person.
1: Egy nagyon őszinte személy.
2: On je jeden od vrlo iskrenih ljudi.
0: Really, he's a very honest, very faithful.
1: Tényleg nagyon becsületes, nagyon hűséges.
2: Vrlo vjeren.
0: To himself and to others.
1: Másokhoz és magához.
2: Vjeren je sebi i drugima.
0: And it was high time for him to change something in the life.
1: És ideje volt, hogy megváltoztasson valamit az életben.
2: Iza njega bilo krajnje vrijeme da nešto promijeni u životu.
0: So he became sannyasi.
1: Hát sannyasi lett.
2: I onda je postao sannyasi.
0: And he looks immediately like a 50 years old sannyasi already.
1: És már is úgy néz ki, mint egy 50, mint ha 50 éves sannyasi lenne.
2: I odmah je izgledao kao 50-godišnji sannyasi, kao da je 50 godina sannyasi.
0: He doesn't have play, you know.
1: Nem játsza.
2: On ne glumi to.
0: That now I am sannyasi.
1: Most én sannyasi vagyok.
2: Ne glumi, és sad sam ja sannyasi.
0: So you could see in his soul something.
1: Látni a lelkében valamit.
2: U njemu ste mogli vidjeti nešto.
0: And after initiation, sannyasi initiation came very strong out, the light.
1: És ez a fény a sannyasi beavatás után nagyon erőteljesen kijött.
2: Nakon iniciacije ta svjetlost je vrlo snažno zasijala iz njega.
0: And the second was our Premananji from Salzburg, who is looking after Jaipur Ashram.
1: A második Premananjink volt Salzburgból, aki a Jaipuri Ashram felügyelője.
2: Bio Premananji iz Salzburga, koji se već dugo godina brine o Jaipurskom Ashramu.
0: After 22 years,
1: 22 év után.
2: Nakon 22 godine.
0: Or 25 years we are together.
1: 25 éve vagyunk együtt.
2: Ili 25 koliko smo zajedno.
0: So he prepared himself very hard.
1: Nagyon
0: nehezen. Those years.
1: nagyon keményen készítette föl magát ezek alatt az évek alatt.
2: Tih se godina on zaista jako pripremao da postane senjasi.
0: Also very honest, very faithful.
1: Szintén nagyon becsületes, nagyon hűséges.
2: Isto tako vrlo pošten, iskren i vjeran.
0: And he had no easy time last 15 years.
1: Az elmúlt 15 évem nem volt valami könnyű időszak.
2: A proteklih 15 godina mu nije bilo lako.
0: To survive and to fight through all difficulties in Europe and in India.
1: Hogy túlélje és keresztül verekedje magát az összes nehézségen Európában és Indiában.
2: Nije bilo lako probiti se i nadići sve poteškoće i u Evropi i u Indiji.
0: Three were from Australia.
1: Hárman ausztrálok voltak.
2: Troje je bilo iz Australije.
0: One of you may know Jasraj Puri, who is looking after Guruji, who was looking last time.
1: Egyiküket talán ismeritek, aki Gurujit szolgálja, aki múltkor itt volt.
2: Jeden od njih je Jasraj Puri, koji je brinuo o Holy Guruji.
0: And one is from Brisbane.
1: Másik Brisbane-i.
0: And one is Bhaktanand from Sydney.
1: És a harmadik
0: who's looking after Kailash Ashram.
1: Bhaktanand Sydney-ből, aki a Kailash Ashram-mal szolgál.
2: Je iz Brisbane-a, a drugi je Bhaktanand iz Sydney-a, koji se brinu o Kailash Ashram-u.
0: And one was the Hari Puri from Israel.
1: És az egyikük Hari Puri Izraelből.
2: A jeden je Hari Puri iz Izraela.
0: I told him many girls will be unhappy, but what to do?
1: Mondtam neki, hogy sok lány nem fog örülni, de mit tegyünk.
2: Rekao sam mu da će mnoge djevojke biti nesretne zbog toga, ali šta da se radi.
0: So many girls was angry on me.
1: Sok lány haragudott rám.
2: I mnoge su se djevojke ljutile zbog toga na mene.
0: That's my karma.
1: Ez az én karma.
2: To je moja karma.
0: He's a very spiritual boy.
1: Egy nagyon spirituális fiú.
2: On je vrlo duhovan.
0: Very, very devoted.
1: Nagyon-nagyon odadó.
2: Vrlo posvećen.
0: A very pure, innocent pure, you know.
1: Egy nagyon ártatlanul tiszta.
2: On je čist, nevino čist.

0: Ma azt hitte, hogy ő guru, és azután, hogy megkapja a szanyasz diksát, már ma a Mandalasvár is lesz.
1: On je mislio već o sebi da je guru, pa da će kad dobi sanjas dikšu postati barem Mahamandaleshvar.
2: Yes, and one of them we have today here.
0: És egyikük ma itt van.
1: A nekog od njih danas imamo ovdje.
2: It's called Seven Tigers and One Lion.
0: Ezt úgy nevezik, hogy 7 tigris és 1 oroszlán.
1: Pa možemo dati naziv 7 tigrova i 1 lav.
2: And this one is also very faithful, very devoted, very humble soul.
0: Nagyon hűséges, nagyon odaadó, nagyon alázatos lélek.
1: I ovo je jedna također vrlo poštena, vrlo posvećena i vrlo skromna i ponizna duša.
2: So the where's the Karchi?
3: Krishna,
2: Krishna is not here.
0: Krishna.
2: So we will ask Dr. Shanti to give new sanyasi flower mala.
0: Megkérjük Dr. Shanti, hogy adjon az új szanyasinak
2: flower mala. And this is our mantra devi.
1: Zamolit ćemo Dr. Shanti da naše mantra devi da cvjetnu malu sanyasi.
2: Thank you.

0: You see, master have to decide.
1: Látjátok, a mesternek döntenie kell.
2: Vidíte, učitel je taj koji mora odlučiti.
0: When one is ready for getting sannyas.
1: Amikor valaki készen áll arra, hogy sannyasziksát kap.
2: On zná, kada je netko spreman dobiti sannyasu.
0: She never asked me.
1: Ő soha nem kérdezett meg engem.
2: Ona me nikad nije za to tražila.
0: Even she never asked me about her spiritual development.
1: És soha nem kérdezett meg a spirituális fejlődéséről sem.
2: Niti me ikad pitalo o njenom duhovnom razvoju.
0: She is only serving.
1: Ő csak szolgál.
2: Ona samo služi.
0: In Strelki ashram she is only doing seva.
1: És a Strelki ashramban egyszerűen szévát végez.
2: Strelki ashramu je samo radi sevu.
0: Many are doing seva.
1: Sokan végeznek szévát.
2: Mnogi radi sevu.
0: But besides that they have some expectation.
1: De amellett vannak elvárásaik.
2: Ali osim toga imaju i neka očekivanja onda.
0: So you are not sure.
1: Nem vagy biztos benne.
2: Pa niste sigurni.
0: But some are, many of you are ready.
1: De sokan, közületek sokan készen állnak.
2: Mnogi od vas su spremni.
0: And I am waiting for some other Kumbh Melas, 12 years, you know.
1: És várok további Kumbh Melákra.
2: Pa čekam na sljedeću Kumbh Melu za 12 godina.
0: So, it was very nice.
1: Nagyon szép volt.
2: Bilo je stvarno vrlo lijepo.
0: It is everything in your hand.
1: Minden a te kezedben van.
2: Sve u vašim rukama.
0: Your enlightenment is in your hands.
1: A megvilágosodásod a kezedben van.
2: Vaše prosvjetljenje u vašim rukama.
0: Your liberation is in your hands.
1: A felszabadulásod a kezedben van.
2: Vaše oslobođenje u vašim rukama.
0: If you are happy in your life, or unhappy, it is in your hands.
1: Hogy boldog vagy az életedben, vagy boldogtalan, ez a te kezedben van.
2: Da li ste u životu sretni ili nesretni, i to je u vašim rukama.
0: If you are poor or rich, it's in your hands.
1: Hogy szegény vagy gazdag, a te kezedben van.
2: Da li ste bogati ili siromašni, to je u vašim rukama.
0: If you are ill or healthy, it's in your hands.
1: Hogy beteg vagy egészséges, a te kezedben van.
2: U vašim je rukama i da li ste zdravi ili bolesni.
0: Only you can do.
1: Csak te teheted meg.
2: Samo vi možete djelovati.
0: Decision is in your hands.
1: A döntés a te kezedben van.
2: I odluka je u vašim rukama.
0: Master, parents, friends, doctors or God, they can only help you, support you, but ultimately you have to do it.
1: A mester, a szülők, a barátok, az orvos, csak támogathat, de végül neked kell megtenni.
2: Učitelj, roditelji, rođaci, prijatelji, liječnici, oni vam svi mogu samo dati podršku, ali zapravo učiniti nešto možete samo vi.

0: Dr. Shanti said,
1: Dr. Shanti
0: believe in Gurudev.
1: Hiđi Gurudevavam.
2: Dr. Shanti je rekla, vjerujte u Gurudeva.
0: It's not so easy.
1: Nemoj on könnyű.
2: To nije tako lako.
0: Sometimes we think we are more clever than him.
1: Néha úgy gondoljuk, hogy okosabbak vagyunk, mint ő.
2: Ponekad mislimo da smo mi malo nešto pametniji od njega.
0: And no doubt you are clever than him.
1: És e felől semmi kétség, okosabb vagy.
2: I nema sumnje, jeste pametniji od njega.
0: But where does your cleverness leads you? This is the question.
1: De hova vezet az okosságod, ez a kérdés.
2: Ali kuda će vas ta vaša pamet odvesti, to je pitanje.
0: Sometimes it's better not to be clever.
1: Néha jobb nem okosnak lenni.
2: Ponekad je bolje ne biti tako pametan.
0: So we shall believe in parents' advice.
1: Hinnünk kell a szülők tanácsában.
2: Trebali bismo vjerovati savjetima roditelja.
0: Of course, your parents are fanatic and this and that and force you to eat meat and this. Don't follow this advice.
1: Természetesen, hogy a szülők fanatikusak, és arra kényszerítenek, hogy húst tegyél, akkor ne kövesd a tanácsot.
2: Naravno, ako su vaši roditelji fanatični, tjeraju vas da jedete meso ili nešto na taj način, onda naravno ne trebate slijediti taj savjet.
0: But ultimately it is in your hands.
1: De végső soron a te kezedben van.
2: Ali konečno u vašim je rukama.
0: If you want to become sannyasi, it's in your hands.
1: Ha sanyasi akarsz lenni, a te kezedben van.
2: I da li želite postati sanyasi, to je u vašim rukama.
0: If you want to have liberation, it's in your hands.
1: Ha el akarod érni a felszabadulást, a te kezedben van.
2: Da li želite dostići oslobođenje, i to je u vašim rukama.
0: If you want to marry, it's in your hands.
1: Ha házasodni akarsz, a te kezedben van.
2: Želite li se oženiti, udati, i to je u vašim rukama.
0: Don't think that you can't find a partner. Don't think that you will not find a partner.
1: Ne gondold, hogy nem fogsz partnert találni.
0: There are so many partners.
1: Annyi partner
2: van. Toliko partnere postoji.
0: Only your decision is not there.
1: Egy csak a te döntésed kérdése.
2: Jedino nema vaše odluke.
0: So everything is in your hands.
1: Minden a te kezedben van.
2: Sve je u vašim rukama.
0: How will be your life? It is in your hands.
1: Milyen lesz az életed? Ez a te kezedben van.
2: Kakav će biti vaš život? To je u vašim rukama.
0: You will be successful or not? It is in your hands.
1: Hogy sikeres leszel vagy sem? Ez a te kezedben van.
2: Da li ćete biti uspješni ili nećete? To je u vašim rukama.
0: There's one little story.
1: Van egy kis történet.
2: Postoji jedna priča.
0: About cleverness.
1: Okosságról.
2: O tome kako je neko pametan.
0: Not trusting the master.
1: Abban, hogy nem bízunk a mesterben.
2: O tome kako se ne vjeruje učitelju.
0: And really it is in your hands.
1: És hogy ez valóban a te kezedben van.
2: I kada je gotovo u vašim rukama.
0: So there was a master.
1: Volt egy mester.
2: Bio jednom jedan učitelj.
0: And he had few disciples.
1: És volt néhány tanítványa.
2: Joni imao nekoliko učenika.
0: And one day the disciples were jealous about master's knowledge.
1: És egy nap a tanítványok féltékenyek lettek a mester tudására.
2: A jednoga su dana učenici postali ljubomorni na učiteljevo znanje.
0: And when a disciple is jealous about the master, then is disaster.
1: És ha tanítvány féltékeny a mesterre, az katasztrófa.
2: A kada je su učenici ljubomorni na znanje koje ima učitelj, onda je to katastrofa.
0: Because that reflects back to you.
1: Mert ez visszaüt.
2: Jer se to odražava natrag vama.
0: And now many are here who are sitting and are jealous. Their heart is pumping very strong, I know.
1: És sokan vannak, akik itt ülnek és féltékenyek, és nagyon ver a szívük, tudom.
2: I znam da mnogima koji su sada ovdje i koji su ljubomorni, srce brže kuca.
0: If you are jealous or not, it is in your hands.
1: Hogy féltékeny vagy sem, az a te kezedben van.
2: Da li ste ljubomorni ili niste, i to je u vašim rukama.
0: So they were thinking.
1: Gondolkodtak.
2: I učenici su mislili.
0: Today we shall show the master

0: Ma megmutatjuk a mesternek.
1: Pokazat ćemo danas učitelju.
2: That he's wrong.
0: Hogy nincs igaza.
1: Da nije u pravu.
2: That he don't know.
0: Hogy nem tudja.
1: Da on ne zna.
2: He have no knowledge.
0: Nincs tudása.
1: Da on nema znanja.
2: With our trick.
0: A trükkünkkel.
1: Pokazat ćemo to jedin trikom.
2: With our cleverness.
0: A mi okoskodásunkkal.
1: S našom pameću.
2: We are more clever than him.
0: Mi okosabbak vagyunk nála.
1: Pametni smo mi od njega.
2: So 5-6 disciples.
0: 5-6 tanítvány.
1: I tako se 5-6 učenika.
2: They caught one bird in the hand.
0: Fogtak egy madarat.
1: Mrežom su uhvatili jednu pticu.
2: And they hide the birds behind on the back.
0: És eldugták a hátuk mögé.
1: Pa su sakrili pticu iza leđa.
2: A small, beautiful, nice bird.
0: Egy gyönyörű kis madarat.
1: Prekrasnu malu ptičicu.
2: And ask the master.
0: És megkérdezték a mestert.
1: Pa su pitali učitelja.
2: Master, if you know everything, then tell us what is in my hand, one disciple said.
0: Az egyik tanítvány mondta, mester, ha te mindent tudsz, mondd meg, hogy mi van a kezemben.
1: Jeden učenik rekao, učitelj, ako ti znaš sve, onda mi reci što je u mojoj ruci.
2: Master said, yes, in your hand you have a bird.
0: Mester azt mondta, igen, a kezedben egy madár van.
1: I učitelj rekao, da, ti u svojoj ruci imaš pticu.
2: Boys were looking to each other.
0: Néztek egymásra.
1: Oni su se pogledali međusobno.
2: Laughing.
0: Nevetve.
1: Smijući se.
2: To make uncertain the master.
0: Hogy elbizonytalanítsák a mestert.
1: Da bi učitelja napravili nesigurnim.
2: But they couldn't say no because they had a bird in the hand.
0: De nem tudtak nemet mondani, mert tényleg madár volt a kezükben.
1: Ali nisu mogli reći ne, jer zaista i jesu imali pticu u ruci.
2: So now they decided.
0: Akkor döntöttek.
1: Pa su onda odlučili.
2: We must make master guilty.
0: Csak bűnössé kell tennünk a mestert.
1: Moramo nekako učitelja napraviti krivim.
2: Whatever he will say, it will be wrong.
0: Bármit is mond, az rossz lesz.
1: Što god da on kaže, ne treba ispasti krivo.
2: We ask him.
0: Megkérdezzük.
2: If this bird is life or death.
0: Halott a madár vagy él?
1: Pitaćemo ga da li ova ptica mrtva ili živa.
2: If he will say it's life.
0: Azt mondja, hogy él.
1: Bude rekao da živa.
2: We will just press with our hand and kill her.
0: Akkor megnyomjuk a kezünkben és megöljük.
1: Samo ćemo stisnuti jače i...
2: And we will show him he's a dead bird.
0: És megmutatjuk neki, hogy egy halott madár.
1: Pa ćemo mu pokazati kako ptica nije živa, kako je mrtva.
2: So he's wrong.
0: Tehát nincs igaza.
1: Pa nije u pravu.
2: Or if he will say it's a dead bird.
0: És hogyha azt mondja, hogy halott madár.
1: Ili ako kaže da je ptica mrtva.
2: We will show him.
0: Akkor megmutatjuk.
2: He's alive.
1: Pokazat ćemo je da je živa.
2: So he has today no chance.
0: Tehát ma nincs esélye.
1: I nema on šanse danas.
2: To be a winner.
0: Hogy nyerjem.
1: Biti pobjednik.
2: And we prove with this that he don't know.
0: És ezzel bizonyítjuk, hogy ő nem tudja.
1: I sa tim ćemo pokazati da on ne zna.
2: So they asked him.
0: Megkérdezték.
1: Pa onda su ga pitali.
2: Yes, master, we have bird in our hand.
0: Igen, mester, van egy madár a kezünkben.
1: Točno je, učitelju, mi imamo pticu u ruci.
2: But tell if this bird is alive or death.
0: De mond, él vagy halott.
1: Ali reci nam, da li je ta ptica živa ili mrtva?
2: Master was thinking few seconds.
0: A mester gondolkodott néhány másodpercig.
1: I učitelje nekoliko sekundi promislio.
2: And with very humbleness.
0: És nagy alázattal.
1: I sa velikom poniznošću.
2: He said.
0: Azt mondta.
2: My son.
1: Rekao je, sine moj.
2: If this bird is life or death, depends in your hands.
0: Az, hogy él vagy halott, az a te kezeden múlik.
1: Rekao je, sine moj, da li je ta ptica živa ili mrtva, to je u tvojim rukama.
2: That I can't say you.
0: Ezt nem tudom megmondani.
1: To ne mogu reći.
2: That depends on you.
0: Ez rajtad múlik.
1: Jer to ovisi o tebi.
2: And so is this.
0: És így van.
1: I tako i sa ovim.
2: This bird is in your hand.
0: Ez a madár a kezedben van.
1: Ta je ptica

0: Vashim Rukama. So it depends on your decision.
1: Te döntésre múlik.
0: Na váma je odluka.
2: How you will be.
1: Hogy mi lesz veled.
0: Kako će vam biti.
2: If you will achieve moksha or liberation in this life or not, I cannot answer you.
1: Hogy eléred a moksát, a felszabadulást, ezt nem tudom megválaszolni.
0: Ja vam ne mogu odgovoriti na pitanje hoćete li u ovome životu postići oslobođenje mokšu.
2: It depends on you.
1: Ez rajtad múlik.
0: Jer to ovisi o vama.
2: Therefore I can only wish you all the best.
1: Ezért én csak a legjobbakat kívánhatom.
0: Ja vam mogu samo željeti sve najbolje.
2: You should practice.
1: Gyakoroljatok.
0: A vi trebate vježbati, prakticirati.
2: And decide.
1: És döntsetek.
0: I odlučiti.
2: Don't run behind the temptations.
1: Ne rohanjatok a csábítások után.
0: Nemojte trčati za iskušenjima.
2: The drums are good from far distance to listen.
1: Jó hallgatni a dobokat messziről.
0: Dobro je slušati bubnjeve iz daljine.
2: When you are standing near, it's not so pleasant.
1: Amikor ott állsz közel, akkor nem olyan kellemes.
0: Ali kada stojite blizu njih, onda i nije tako ugodno.
2: So, it is your decision.
1: A te döntésed.
0: Tako odluka je na vama.
2: And don't wait in the life. Act immediately.
1: És,
2: if it is good things.
1: Don't.
2: If it is good thing.
1: Ha jó dolog, akkor ne várj az életben.
2: Don't delay.
1: Ne késlekedj.
0: I nemojte odugovlačiti, ako su dobre stvari, djelujte odmah.
2: And if it is not good,
1: nem jó,
2: then delay forever.
1: Akkor halaszd el örökre.
0: A ako nisu dobre, onda odgađajte za uvijek.
2: So, ja mantra diksha.
1: Mantra dikshad.
0: Tako vaša inicijacija.
2: You must mantra, have this.
1: Ezt meg kell lenni.
0: To je nešto što zaista trebate imati.
2: Every day life which is passing without mantra initiation is lost.
1: Ha az élet minden napja elmúlik mantra beavatás nélkül, akkor az elveszett.
0: Svaki dan koji prođe bez inicijacije, bez mantre, je izgubljen dan.
2: And this depends on you again.
1: És ez is rajtad múlik.
0: A ponovno to visi o vama.
2: I had some more instructions.
1: Van néhány instrukció.
0: Imam još neke upute.
2: Now we should all have white dress.
1: Mindenki legyen fehér ruha.
0: Trebali bismo svi imati bijelu odjeću.
2: Cream color, white.
1: Tista fehér.
0: Onu drap boju, kremasto bijelu.
2: There was a Kesarpuri student here.
1: Kesarpuri it vam?
0: Da li je Kesarpuri tu?
2: She's not. Where is your jacket? Something, she had a very nice color jacket and I thought this is good color for our all disciples.
1: Volt Kesarpurinak egy nagyon szép színű kabátja és mondtam, hogy ez jó lesz.
0: Imala jednu jaknu, jako lijepe boje i Svamiđi mislio da je ta boja baš zapravo dobra za njegove učenike.
2: So now those orange yoga dresses which you have, use it at home for meditation.
1: Tehát ezeket a narancssárga joga ruhákat használjátok otthon meditációra.
0: One narancsastú joga odicsú, koju imate sada.
2: You can have orange meditation sál.
0: Kod kuća za meditáció.
1: Narancs meditációs sálad.
0: Narancsastú sál za meditáció.
2: Otherwise use white dress.
1: Másként fehér ruhát hordjatok.
0: Inače koristite bijelu odicsú.
2: If you don't like white color,
1: ha nem szereted a fehér színt,
0: akkor se ne sviđa bijelo,
2: then use those colors which you like except orange.
1: Akkor használd azokat a színeket, amelyeket szereted, kivéve a narancssárgát.
0: Onda koristite one boje koje vam se sviđaju osim narancsaste.
2: And those who are sannyasis, they should take orange.
1: És aki sanyasi, az viseljen narancsszínt.
0: A oni koji su sanyasi, trebali bi imati narancsasto.
2: And those who would like to become sanyasi,
1: és akik sanyasik szeretnének lenni,
0: i oni koji bi željeli postati sanyasi,
2: you should know it is not easy.
1: Tudnatok kell, hogy nem könnyű.
0: Trebate znati da to nije lako.

0: Is sanyasi in your culture?
1: Sanyasinak lenni a ti kultúrátokban.
2: Biti sanyasi u vaše kultúri.
0: Religious complexes.
1: Vallási komplexus.
2: Postoje religijski kompleksi.
0: Cultural complexes.
1: Kulturális komplexus.
2: Kultúrni kompleksi.
0: Problem with parents.
1: Probléma a szülőkkel.
0: Friends.
2: Problémy sa priateľima, roditeľima.
0: So you may have more problems.
1: Több problémád lehet.
2: Mogli by ste imati još više probléma.
0: But if you have managed everything and everyone accepts and you can be independent financially, socially, in every aspect, and if you are really a right seekers, then you can become sannyasi.
1: De hogyha minden sikerül, hogyha mindenki elfogadja, hogyha szabad vagy anyagilag, szociálisan, és egy igaz kereső vagy, akkor lehet sannyasi.
2: Naravno, ukoliko ste vi društveno neovisni, financijski neovisni, tada i ako to ne izaziva probleme u vašoj obitelji i oko vas, tada i ako ste pravi tragalac, tada naravno možete i biti sanjasi.
0: To be on the path and to get self-realization, to become a sanyasi is a great help.
1: Ahhoz, hogy az ember az úton legyen, és eléri az önmegvalósítást, sanyasinak lenni egy nagy segítség.
2: Biti na putu i težiti ka samorealizaciji, u tome je biti sanyasi velika pomoć.
0: But if you want to change after 20 years that you don't want to be sanyasi, now you will marry, then don't do it now.
1: De ha 20 év múlva változtatni akarsz, hogy most már nem akarsz sanyasi lenni, hanem meg akarsz házasodni, akkor ne tedd meg most.
2: Naravno, ukoliko se mislite za 20 godina predomisliti, pa se oženiti, tada molim vas onda sada nemojte biti sanyasi.
0: Marriage is not wrong.
1: A házasság nem rossz.
2: Nema ništa loše u braku.
0: But you should not break the sanyas life.
1: De nem szabad megtörni a sanyász életet.
2: Ali ne treba prekršiti zavete sanyase, taj način života.
0: And for your development, for your realization.
1: A te fejlődésedért, a megvalósításodért.
2: Za vas, vaš razvoj i vašu realizáciu.
0: And for helping others in better way.
1: És azért, hogy másokat segíts a jobb útra.
2: I za pomagati drugima na bolji način.
0: And carry the light of Mahaprabhuji, Devpuriji.
1: És hordoz Mahaprabhuji és Devpuriji fényét.
2: I kako bi se prenosilo svjetlo Mahaprabhuji i Devpuriji.
0: It would be easier.
1: Könnyebb.
2: Tada bi bilo lakše.
0: Sanyasi means the living light of Mahaprabhuji.
1: Sanyasi annyit jelent Mahaprabhuji élő fénye.
2: Sanyasi znači živuće svjetlo Mahaprabhuji.
0: So I spoke many times and someone, they would like to become sanyasis.
1: Sokszor beszéltem erről, és van, aki szeretne sanyasi lenni.
2: Mnogo sam puta govorio o ovome i postoje neki koji bi zaista željeli biti sanyasi.
0: So think over and we can talk in summer again.
1: Gondoljátok át, és nyáron újra beszélhetünk.
2: Razmislite o tome i na ljetu ćemo onda razgovarati.
0: There was a young man from Vincovsky.
1: Volt egy fiatalember Vysockiból.
2: Bio jeden priateľ z Vinkovca.
0: Wanted to become sanyasi and I said yes and I was looking so much for him in Kumbh Mela, but he was not there.
1: És azt mondtam igen, és annyit kerestem a Kumbh Melán, és nem volt ott.
2: I on je, ja sam mu rekao da može biti sanyasi i tražio sam ga sada da ga vidim na Kumbh Meli, ali ga nije bilo tamo.
0: So you have to think seriously.
1: Komolyan kell, át kell gondolnod.
2: Treba te ozbiljno razmisliti.
0: This is not a game, this is not a fashion.
1: Ez nem játék, ez nem divat.
2: Ne radi se o nekoj igri ili o modi.
0: Then in sanyas ceremony, really your karma burns away.
1: Mert a sanyas szertartáson valóban elégnek a karmáid.
2: Prilikom ceremonije sanyas dikše, vaša karma se zaista spaljuje.
0: So this was the highlight of our journey to Kumbh Mela.
1: Ez volt a Kumbh Mela út fénypontja.
2: To je bilo ono najbolje na našem putu na Kumbh Melu.